nach teile siúdlis. An maiden, de meiden dat jigsit in style, agus de gerlu, de big house, is gsiachtin se de Marshall Alistrom. Ar nash chuf Sean Cain, Liam Ogoff, Lain, agus Paul Brady.